Viva de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.

Radio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Radio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.